0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

az évtized legfrissítőbb rádiója.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis fiú zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
0: És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

Sesbo. Sesbo. Jesse. Acum. Alo. Iubire.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több, még több zene.
7: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan. De aztán jött... És minden megváltozott.
1: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

0: jött el az idő.
1: Ahol és kevés megszakítás.
0: Tölts velünk az időt, hogy szórakoztassunk.
2: Van, ahol csak mai meg. Van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket kéri.

Hello, hello, jó reggelt kívánok mindenkit, és Beatang jó rádió hallgatónak. 2026. augusztus 9-e. Délelőtt 9 óra 35 perc.

Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Vitangio Rádió Chat, talán hát nem vagyunk még túl sokan, vannak akik igazolatlanul vannak táncol, ugye táncol, távol. Na jó, kezdődik ez a mai nap. Szóval igazolatlanul vannak távol, mert hogy azt hirdetik, ahogy a piacon vannak, és küldött is erről képet, ahogy Zsóval és Maskurával piacoznak, nejlonkát keresnek, hát remélem, hogy találnak, mert én simán el tudom képzelni Tikát egy nejlonkával. Aki nem tudná, mi az a nejlonka, az az otthonka, amire ugye nem találta a jó szót annak idején Szil, és már közszájon forog a dolog. Köszönöm szépen Csámpás Rozinak, aki jó adást kívánt, puszint Pistának is, nagy ölelés nektek. A háttérben szeretettel köszöntöm Erikát, vagyis Musút és Tündért. Jó reggelt, jó adást!

velem Vidari Kám is. Szép jó reggelt, jó műsorvezetést már vagyunk, szép napot neked és mindenkinek, puszi, puszi ölelés neked is, Lacinak is, köszönöm, hogy itt vagytok. A műsort egy mosollyal kezdtem, ennek az volt az oka, hogy a következő üzenetet kaptam. Legyen olyan a napod, amilyennek szeretnéd. Igazán pontosan nem tudom meghatározni nektek, de legalább egy ilyen 8-9 évvel. De lehet, hogy 10, lehet, hogy már a kezdetek, majd lehet, hogy utána fogok járni, hiszen megvan az összes műsorom, rögzítve van. De szóval nagyon-nagyon hosszú éve így búcsúzom el tőletek. Legyen olyan a napotok, az estétek, a hetetek, amilyennek szeretnétek. Most ezzel kedveskedett nekem Kacajka. Azért ehhez kívánok mindehez a lehető legjobbat neked és mindenki másnak. Puszi-puszi ölelés oda is. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Igazán fantasztikus dolog, hogy vannak ilyen begyökerezett, bebetonozott cseteseink is, ahogy írja kedves Csámpás Rozin. Itt van velünk Szilárdunk is, szia kis oroszlán, már várlak, szép vasárnap délelőtt mindenkinek, neked jó adást, köszönöm szépen.

napon is válogattam nektek egészen friss, egészen új dalokat. Aztán jönnek természetesen lemezek is, lesznek nagyon-nagyon retró magyar percek is.

حوايدك ايش سكر. Jaj, jó, énekős. Kis oroszlán kaptam itt a Bitangyó Rádió cseten.

tanulva Pinokkió hibájából, hogy nagyon hamar lemerül a mikrofonja, ezért én ezt a megoldást nem szeretném alkalmazni. Viszont az, hogy a dróttal mászkáljak itt a lemezek, és minden között, annak megint nincs értelme, úgyhogy így marad a mikrofon állvány. Tudjátok képzelni azt, hogy nekem

Na hát akkor lemezezem egy kicsit. Első körben jöjjenek a külföldi előadók. The Cranberries és a Zombit a Bitangyó Rádióban. Közben megérkezett újra, én már nem is tudom hanyadjára, Kata itt a Bitangyó Rádió chatfalán.

sok-sok jó dal van ezen a lemezen, de konkrétan amiért ezt a lemezt megvettem, az ez a zene. Egy igazi rongyos nóta, egy best music. És ezzel a dallal szeretettel köszöntöm már a Bitangyó Rádió csetfalán Szürke Kisegeret is. Szép jó reggel, kellemes hétvégét, jó zenehallgatás, jó csetelés. Na meg egy nagy ölelés és puszim neked is.

Azt nem tudom, hogy közületek van-e olyan, aki esetleg ma ünnepli a születésnapját. De amit tuti biztosan tudok, hogy ezen a napon 160 évvel ezelőtt Szantus János természettudós közreműködésével és igazgatásával megnyílt a budapesti állat- és növénykert.

Hát, ha véletlenül a fiúk között van olyan, aki ma ünnepli a születésnapját, az fáradjon a cseppfalra. Átveheti az ajándéket. De hát azt írja a kedves szürke kisegér, hogy ő minden nap ünnepli. Ismertünk ilyet, igaz? Musuna Andi volt az, akinek minden nap szülinapja volt.

boldogságban, mert itt van velünk Zsuzskám, és szép napot, bundáska, jó adít, sok fülecskét, kellemes szórakozást mindenkinek, hallgatózom, és a gyöngyvirágaim tegnap volt a keresztelőjük. A gyönyörűségek, de hallod, ez a kis tenyész tisztára nagyon hasonlít rád szerintem. És akkor ezáltal gondolom anyja lánya. Simán látom a huncut mosolyába, és

Music in Cappella. Bridget Jones. Jaj, de régen láttam már Bridget Jones-t. Lehet, hogy délután. Bár most elkezdtem nézni a Yellowstone-t előről, mert hát bevallom őszintén, hogy az első alkalommal úgy végigdaráltam a 4 évadot, hogy nem mertem neki futni az 5. Most ilyen memória felfrissítés van, nem nézem folyamatosan, csak így szól a háttérben. Annyi dolgom van.

Nagyon jó, még egy lemez, aztán egy kicsit pihentetjük a lemezjátszókat. Roderick David Rod Stewart. Grammy-díjas brit énekes, dalszövegíró. És ugye 2016. júliusában a brit királynő születésnapja alkalmából lovagi címet kapott, úgyhogy most már teljesen hivatalosan Sir Rod Stewart.

biztos, hogy most így kapcsiból meg fogom találni azt a lemez, de van egy ilyen szürke is, amelyik ilyen fröcskölt színű. És tulajdonképpen azt azért vettem meg, mert hát ugye olcsó is volt, ilyen azt hiszem, ilyen 1 eurós lemezek maxik között találtuk, még annak idején Hollandiában. És nem volt rossz a zene, ami rajta volt, bár nem

Azért már látom, hogy ébredeztek. Ők voltak a Soul Wave és az Elhervadt Rózsák.

0: Az öreg székely asszony azt mondja az urának: te Albi, ha valamelyikünk hamarabb hol meg, én úgy lesz békölt azok a városban. Basszus, elfelejtettem rögni.
1: És elfelejtem mindig. Viszont hoztam nektek egy duettet. Shakira és Ed Sheeran együtt koncerteznek.

Nem, ő azt mondja, hogy basszus, elfelejtettem nevetni. Basszus, elfelejtettem levágni én, de ezt ő azt mondja, hogy elfelejtettem nevetni. Azt nem tudom, hogy miért van rajta különböző.

azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól állnak egymásnak. Mind hangilag, mind a színpadon nagyon kellemes látvány, és úgy elgondolkodtam, ahogy néztem ezt a videóklippet. Ez milyen fantasztikus érzés lehet, és tényleg ribabőrös lesz az ember tőle, ha jól belegondolt. Tehát milyen fantasztikus érzés lehet ennyi ember előtt koncertet tartani, és megmaradni józannak, és nem drogosnak. Megállapodtunk Tündérre, hogy bizony ez a duett

kedves Bitangyó Rádió hallgatók, főleg csetesek, főleg azok, akikkel találkozni szoktunk egymással, megnyugtatásként közlöm, hogy hála a jó Istennek, nem találtak tikáik, ne jönk át. Egyelőre meg.

az igazság, hogy a 80-as években sokkal könnyebb volt, és jobb volt hülyét csinálni magunknak, hiszen azt csak mi láttuk, barátok, és nem került ki a Facebookra, meg mindenféle különböző internetes platformra. Úgyhogy én már így óvatos vagyok, én belőlem már nagyon nehéz hülyét csinálni egy

csirke segérbe vállalod? Mert akkor ki is rúzsozunk hozzá. Rúzsa Magdolna.

Să te uită puica mea. Rácz Gergő. És most nem Orsova Irenivel, most nem ilyen nyálzenem, hanem egy kimondottan kellemes dalocska. Vezessél, terelgesd a számot.

nagyon jó, vannak ezek az üdítők, tudjátok, aminek föltépítek a kupakját, és akkor van benne üzenet. Szürke kisegérnek, az van beleírva, hogy szaggatunk együtt, no kedves.

én azt ígértem nektek az én reklámomban, hogy 12:30-ra jövök, és 12:30-ig itt leszek veletek. Csak a szépre, csak a jóra ír. Aztán majd 16-tól 18 óráig vár benneteket Gébelen. Átírod szépen, így odabenn sose lesz vége. Na, lemezezünk, még két külföldi lemez van ide készítve most per pillanat, aztán érkeznek a nagyon-nagyon retro magyar percek is. Michael Jackson.

A Sony Music 2026-ban kiadott egy dupla válogatás albumot Michael Jackson. Tizennyolc darab szerepel ezen a dupla albumon. Az enyém vörös nyomású lemez. Lemezek, hiszen hát mind a kettő az. És én erről hoztam most a BT-t.

Kis békatkányki. Vagy te is piacon voltál? Nejlonka szerzó körúton? Na puszi drága, nagy ölelés, köszönöm, hogy itt vagy.

Képzeld el, kedves Békatka, hogy ezek a Rinaldok, Maskura és Rika és Joe-papa piacolni voltak, és állítólag nejlonkát akartak venni mindenkinek. De hála Isten, nem kaptak.

ma visszafogtam magam, nem loptam el, képzeld, de nem loptam el. De most, hogy így felhívtad rá,

80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldi előjel.

napjaink is. A legjobb remixek... és feldolgozások. Voltak már napjaink, volt 80-as, volt 90-es, de még nem jöttek a nagyon-nagyon retro magyar percek. Hát majd most.

0: kis szöveg. És az érdekesség az, hogy 80 valamennyiben is így éreztem már.
1: Néhány őszinte szó kéne végre már.
0: Korda György.
1: Minden harag.
0: És a néhány őszinte szó itt a nagyon retró magyar percekben.

0: figyeljetek, fiúk! Igazán csak azok boldogok, akit szeretnek az asszonyok.
1: Bárhol ész a földön, falon vagy városban,
0: Kós János,
1: lakhatsz tornyos házban, vagy
0: akit szeretnek a lányok.

Azt írják a lányok a cseten, hogy jók ezek a régi dalok, meg hogy Nefertiti írja, hogy őt megnyugtatja. Olyan szép emlékek jönnek elő. Tiszta liba bőr vagyok ettől a daltól. Nagymamám nagyon nagy kedvence volt. Zárai Márta, Vámosi János, és a Gyöngyhalász itt a Bitangyó Rádióban.

Ezek voltak a nagyon retro magyar percek. De az időben nem jövünk még nagyon előrébb. Jön a király. Elvis Presley. Can't help falling.

egy nagyon jó kis idézete. Az ember nem olyan, mint a képen az arca. Mert a szíve és a lelke nem lehet rajta.

mindig a lemezeket pörgetek. Egy kicsit előrébb az időben.

mondja Maskurám, hogy ezeket a régi magyar zenéket annak idején Szallagos Magnóval pörgetve hallgatták. Volt nekünk is, de ugye 79-ben került hozzánk az a bizonyos Studio 7000 lemezjátszó Magnó rádió, amit annak idején a nagymamán Svájcból hozott be a fiától, és hát onnantól kezdve ugye a lemezjátszóé volt a főszerep.

közben nézegetem itten a Discogson, hogy nekem milyen lemezem is van. Ugye 89-ben járunk. És nem is válogatás lemez. Egyszerűen olyan sok jó zene született erre a lemezre, erre az albumra. Többek között rajta van ugye a Requiem, a Harlem Desire, ugye a most hallható London Night, Dance, Dance, Dance. Szóval sok jó zene van rajta.

közben ugye most jutottam el oda, hogy ránézzek rá pillan, csak a Messenger üzenetekre is, és írja a Szituska, hogy nagyon kellemes zenék, bár én nem ismerem, szégyellem is József énekli rétes sütés közben. Nyami, milyen rétes készül?

Hát kedves János, hogyha elmész Marcali mellé mesztegnyőre, akkor szerintem biztos, hogy jó szívvel megkínálnak szituskájék. Békatkának is ugyanezt tudom javasolni, ő túrósat szeretne. Én nagyon szeretem a meggyest is, a meggyes mákost is, a túróst is, a káposztást is, a tököst is, a sütőtököst. A más rétes. Musukánál császármorzsa készül. Szerintem Annánál is már erősen rotyog, bármit is készít, mert már ráír tánc.

Na figyelj, Békatka, ezt a lemezt, amit majd most hallani fogsz, tegnap bolháztam. Hát azt nem mondom, hogy nem sercek szó-szó, de... Többek között nagyon sok jó dal mellett és csapat mellett a Depeche Mode is. Enjoy the silence, és ez repül neked is, mert tudom, hogy szereted, és repül musukának is.

Isten, ránéztem az órára, mert János azt írta, hogy puszi a sok jó zenéért, de hát remélem, hogy nem elköszön. Mondom, mánya az idő, menni kell. De hát még van egy laza óránk. Legalábbis én azt ígértem nektek, hogy a mai napom 00:30-tól 00:30-ig 3 órában zenélgetek nektek. Azok, akik esetleg nekiállnak ebédelni, jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez.

Nem néztem még utána, hogy hány albumból áll ez a sorozat, de az biztos, hogy legalább 4-ből. Nekem a 2-es és a 4-es van meg.

szóval egy kicsit utána néztem, ez egy 6 lemezes, 90-es évfolyamot külön is komplett sorozatként hirdetik, és a katalógus is megerősíti. Viszont maga a sorozat nem áll meg, van 91, 92 és későbbi kiadások is. Na úgy, hogy lehet ezután vadászgatni ezekre is. Belinda Carlisle.

szóval értek én mindent, de hol van Tika? Szerintem átment egy másik piacra, nem adja fel a nylonka projektet.

A kérdés az következő. Mennyire vagytok babonásak? Tehát mennyire hiszitek el azt, hogy ha például valaki elsózza az ételt, akkor az tuti szerelmes? Vagy csak ezt így mondjuk, mellé raktam. Ismételünk, hiszen tegnap játszottam. Rázsőr és a Blue Savanna itt a Bitangyó Rádióban, de nem baj, az ismétlés a tudás anyja, és hát tegnap sokan nem voltatok itt. Aztán utána majd érkezik egy Bad Boys Blue is. Ez nem volt baki, de ma volt kettő nagy. Fúj!

Hát azt még, hogy te vasárnap délelőtt elmész piacozni, nejlonkát keresni, hogy mikor és hogy verem le rajtad. Puszi ölelés, köszönjük, hogy itt vagy velünk.

Közben szeretettel köszöntöm Enginket is, aki most kapcsolódott ide közénk a Bitangyó Rádióba. Jó zenehallgatást kívánok neked, fél egyig tervezek itt.

közben nagyon nagy szeretettel köszöntöm Bíborkát is. Katának pedig üzenem, hogy bármennyire szeretem Tikát, Maskulát, illetve mindegyik őtöket itt a cseten, kivétel nélkül. Semmilyen AI-os zenét nem fogok leadni. Az én műsoraim azok.

hát belekotoráztam még egy kicsit ezekben a magyar kislemezekben. Azoknak, akik esetleg lemaradtak ezekről a jó kis magyar retro

Hát ugye arról volt szó, hogy ha találkozunk 29-én, akkor tök szár fog énekelni, és nekem kell táncolni, mert hogy állítólag ő jól tud táncolni. Szerintetek én meg próbálkozok énekelni, ugye? És hogy állítólag ezt meg kell fordítani. Na nem tudom.

0: voltunk, de hol van már a rám.
1: Ház Gábor.
0: Akit összevesztünk a házunk udvarán. Emlékszem rá.
1: 1981 és a Tessék választani. Emlékeztek erre a műsorra? Szerintem kötelező volt nézni, legalábbis nekem mindenképpen. Mamám nézte. És hát tulajdonképpen én innen ismerem ezt a sok régi, fantasztikus magyar dalt. Ez Gábor és a te és én.
0: Titokban arra várunk, jönne már egy rád, akit összevesznék.
1: Azt írja Nefertiti, fél időben váltás. Melyik fél időben? Jó, az ének és a tánc között, értem már.

Akkor jön még egy nagy kedvenc. 1984-ből aztán visszaállunk az újabb zenékre, és hát majd lassan elengedlek benneteket ebédelni.

0: reménykedek benne, hogy azért sikerül majd most is az otthonlét alatt összevadászni egy-két kis lemezt, vagy magyar albumot, ami még nincs meg. Hiszen azért boldogan látom, hogy van igény ezekre is.
1: Nyolcalas és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldi.

szét van válogatva minden. És hát ezért tudok nektek keresgélni, és közben, ha nem adok rá hangot, akkor nem fog szólni a zene. Szóval ez volt a harmadik baki a mai napon, mondjuk ez nem volt annyira súlyos, mint az előző kettő. Igen, mert hogy nem emlékszem már rá, tehát azért már mikor így 2500 lemeznél jár az ember lánya,

sok energiám van ebben a lemezezésben, de megmondom őszintén, hogy engem ez, tehát nem csak az, hogy ide jövök hozzátok és nektek zenélek, az is hatalmas nagy öröm és boldogság, és tök jó dolog,

Minden esetre jó étvágyat kívánok mindazoknak, akik már ebédelnek, akik esetleg túl van rajta, azoknak kedves egészségetekre. A csírán. És a kamera.

reggel 13 óráig, akkor itt vagyok veletek, úgyhogy aki elmegy ebédelni, jó étvágyat kívánok nektek, azoknak, akik pedig még maradnának, nektek további jó zenehallgatás, jó

Na, hát igen, szóval ennyi, csak be kell írni azt, hogy Pedro a keresőbe, és már itt kidobja a kis mosómat és giffet. Na nézzük, azt mondja,

bizony én ma is láttalak benneteket táncolni, csetelni, jól érezni magatokat. Köszönöm szépen ezt az élményt nektek.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretnénk.

0: spricht Onkyo Radio.
1: A 80-as. Together forever and ever, two 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-le.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok.
3: When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Tagjó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Hogyha velünk akarsz tartani, akkor remélem, ismered már a weboldal címét, és elmentetted magadnak akár örökre feltetkózom, mondjuk a homlokodra. Bitangyoradio.com és a csajgi falunk elérhető a chat menüpontra kattintva.

Na. És ha énekelni akarsz, akkor énekelhetsz a közösségi oldalakon is, hiszen ott is megtalálhatók vagyunk. A Facebookon, a TikTokon, meg stb. Gyertek, kövessetek be, és lájkoljatok, meg megosztatok meg mindenkivel, akivel csak tudtok. Köszönjük szépen a megosztásokat!

Jönnek jó kis retro zenék a múltból, feldolgozva természetesen, hiszen ezért a műsor címe Retro Dance Remixek. Mint például 1987-es Boys Next Door nóta, a Lady of the Night hamarosan. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, hamarosan én is ott vagyok a Csevegő falon.

Na és nézzük, ki van itt a Csevegő falon, a Bitangyó Rádió chat falán. Látom Bíborkát, aztán itt van velünk Bubu, Katókan Nefertités és Pista 67. Ha te is akarsz látszódni, akkor gyere a Csevegő falunkra. Kell a mindenkinek jó szórakozást!

Egy hatalmas zene 1987-ből, a Boys Next Door-tól, a Lady of the Night, és aki feldolgozta nekünk, Dieter. Hamarosan itt van Robin Rez és Leila K. nótája, a Get to Get.

Hát ha volt egy kis rap, akkor érkezzen egy kicsit más, de egy nagyon jó kis előadó hölgyet, ugye nagyon régóta ismerjük, és nagyon régóta énekel nekünk a mai napig. Őt pedig úgy hívják, hogy Sandra, és érkezik a Marian Magdalena című nagysláger, Sasha First és TK feldolgozásában.

És hát úgy látom, kifutott a szalag az orsóból. De már is megyünk tovább. Egy nagyszerű zenekar a múltból, Ace of Base, és az All That She Wants feldolgozása.

A Sandra felvételt szerintem megették az egerek, vagy valami ilyesmi lett. Na most mehetek utána újra. Mármint szereztetem meg újra.

tök jók ezek az élő műsorok, amit mindig történik valami, sokkal jobb, mintha előre föl lenne véve. Így az izgalmas.

Én kedveltem azt a felvételt, ami érkezik a folytatásban, nem tudom, hogy emlékeztek még rá, az a címe, hogy Do You Think I'm Sexy, az Entrance, nótája pörög majd Mason Flint remixében.

És ugye valamit a csövegi falra is kiraktam, eredetileg ugye Ross Stewart, No Tie volt 1978-ban. Igen, igen, valóban olyan régi. Underneath the cover.

Szóval Rossz Juárt azt kérdezte tőlünk, hogy illetve hát tőle, hogy úgy gondolod, hogy szexi vagyok. És akik előadták nekünk egy feldolgozásban Entrance és Mason Flint remixében pörgött. A folytatásban itt a Bonnie M és a Sunny, hú de szeretem. Egy Miami Boys remixben.

Tehát milyen jókat lehet táncolni ezekre a zenékre, mint például a következőre is Delight érkezik, és a Groove is in the Heart Scotty remixében pörgetem.

0: És érkezik Richard Gray, aki sok-sok régi zenét dolgozott már fel. Hát itt a Gotta Go Boogie című nóta Richard Gray feldolgozásában, szóval Gotta Go Boogie.
1: Évtized legfrissítőbb rádiója.

És hát nagyon régen hallottam már, de jön Terence Dan Darby és a Sanyo Néme egy nagyszerű sláger tőle, Marcus Angel remixében.

És ugyebár őneki nem ez az eredeti neve, hogy Terence Trent D'Arby, hanem Sananda Francesco Maitreya-nak hívják valójában. És a Terence Trent D'Arby, ez pedig a művész neve.

Egy 87-es slágert hallottunk Terence & Darby-tól, Sign Your Name. A feldolgozás pedig Marcus Angel vagy Angel készítette ki, hogy szoktam mondani. És ha már jó hangulat, akkor jöjjön egy kis Coco Jumbo. Na mindenki pattanjon fel, aztán egy kis hangerőt.

És mint látható, a lemez borítón kiraktam a csörgő falra, ugye úgy kell helyesen írni, hogy Cocó, Yama, Bó, két óval a végén. Össze-vissza szokták írni, Jumbónak szokták írni, egy jóval, meg stb. Szóval úgy kell helyesen írnia, hogy a csevegő falon van, hiszen ott van a borító kép.

ed igazi nyári nóta a Mr. President-tal, Coco Jumbo. A feldolgozás pedig Black & Crown és Mike Perulo készítette Jumbo címmel.

És ha szeretnél most Bora Borán lenni, sikerült kimondanom, akkor zenéjünk egy kis Bora Borát a folytatásban. Juan Magán és Marcos Rodriguez nótája Bora Bora.

És már velünk táncol a csevegő falon egy kézi is. Kedves műsorvezető kollégám, hello, nagyon kellemes szép napot kívánok neked. És itt vagyunk Bora Borán.

Hát jó messzire van mindentől, ott a csendes óceánban, Ausztráliától és Dél-Amerikától is elég messze van valahol középúton. Megközelíthető villamossal és metróval. Burn to Me Live, a következő felvétel címmel Leroy Daniels és DJ Tom érkezik.

0: Na nézzük, mi van abban az iskolatáskában.
1: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Retro Dance Remixek a Bitangyó Rádióban. Két órában. Gébelen.
1: És félre rakva az iskola táskát, már is itt van Blake Ross és a Could You Be Loved a saját editjében.

Volt benne egy Pinocchio dudálás is. Ez már olyan híres, hogy beépítik felvételekbe.

És egy hatalmas sláger a folytatásban is érkezik Chris Norman és Suzy Quattro és a Stumble In. Vagy teljesen Stumble In, igen. Egy Cactus remixben. Nem is tudtam, hogy a kaktuszok is csinálnak feldolgozást.

mekkora slágerre, Chris Normantől és Suzy Quattrotól, Stumbling In. És ha már slágerek, akkor jöjjek is a Flash Dance a folytatásban. What a Feeling, DJ Farasonic feldolgozásában.

Hatalmas ez a feldolgozás, a Gypsy Kings 1987-es Bamboléóját Standy dolgozta fel. És hát slágerek, slágerek hátán érkezik a Status Quo és az In The Army Now. Egy nagy sláger DJ Sky remixében, ő pedig Oroszországban készített el.

A brit rock csapat a Status Quo 1986-os toborzó dalát DJ Sky dolgozta fel Oroszországból.

0: Retro Dance remixek a Bitangyó Rádióban két órában, Gébelemmel.
1: És már is megyünk fel és le DJ Ross felvételében, ismét egy sláger feldolgozása. Pompom is úgy ment, nem a faágon, a föl és le. Aztán megvárt a picúrt az iskola előtt.

És átérkezik a nagy sláger, Richie Poveri felvétele, Mamma Maria. Hú, de sokat énekeltük, meg hát mindenki feldolgozta Magyarországon is ezerféle változatban. Most pedig érkezik DJ Francesco Dance remixében.

remélem, hogy mindenki már frissül. És hát velünk tart már Csámpás Rózi is a Csevegő falon. Kellemes szép napot neked!

Afrikában hogy örülnek ennek, ilyen jó kis hűvös nekik szerintem. Nem baj, nem sokára már a magyar ember is hozzászokik, és az 50 fokot is nevetve kibírja.

kedves barátom ötlete megmaradt a fejemben, hiszen üzent nekem, hogy hát ATB nem lesz, de itt van. Úgyhogy 9 p.m. James Hype editjében

jártam egy diszkóba, ahol ez volt a vég nóta, tehát hogyha ez ment, akkor tudtuk, hogy hamarosan vége és bezár a diszkó. Szóval ATV-esen 9 p.m. Till I Come, James Hype editében.

És ha már volt magyar zene, akkor jöjjön megint egy a Vétektől, Miért a felvétel címe, Shane 54 remixében, vagy 54, ki azt szoktam mondani.

Szóval, ha nyár egy varázslat, ezt énekli nekünk a Playa Hiti Jack Smeraglia remixében. Hát minket is elvarázsoltak ezzel a 40 fokkal.

0: És hát mindjárt jön egy kis Rock the Disco, a Disco Maniacs feldolgozásában, így helyes. Egészen 18 óráig retro dance remixek egében a műsorában, itt a Bitangyó Rádióban.
1: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez

Azt hiszem, feldolgoztuk ezt a diszkót elég jól a Disco Maniacs feldolgozásában, és hát jól sikerült. És hát a következő felvétel is a House Cream feldolgozásában érkezik a nagy sláger, Be My Lover, RP remixében.

Szóval légy a szerelmem, Be My Lover, a House Cream feldolgozása RP Remixében. És hát most remélem meg tudod osztani a Bitangyó rádió elérhetőségeit a 4226 ismerőseddel a Facebookon, köszönjük szépen a megosztásokat! Jöjjön egy kis magyar folytatásban ismét, induljon a Banzai DJ Junior feldolgozásában, 2000-ben készítette el nekünk.

Én a mai napig sajnálom, hogy szétment a Bonanza Banzai, de jó lenne, ha a mai napig léteznének. Tudom, Hauer Zsolt a zenekarával csinálja, de hát az már nem az a Bonanza Banzai.

jöjjön egy kis Axel Foley.

egy kisebb Beverly Hills és Jalu Axel Foley-val, egy 2003-as feldolgozás Murphy Brown-tól és Captain Hollywood-tól, és ez pedig belőle a Lady Edit. Egy kis alfavilla folytatásban Forever Young.

Közben kérdezik tőlem, hogy kinek a feldolgozása ez. Hát, ugye a nagy transmester Tala 2XLC és Gide Sedgwick, ő énekel.

Eljött az utolsó nóta a mai műsorban, Giovanni és Chris Crown feldolgozása, I'll Fight With You. Ugye mindenki tudja, minek a feldolgozása.

A Tez volt Gébola műsora itt a Bitangyó Rádióban, a Retro Dance Remix-ek, remélem mindenki jól érzi magát ebben a kettő órában, és hát repülni fogok veled, majd a következő alkalommal is, ezért az utolsó felvétel az I'll Fly With You. További kellemes vasárnapot mindenkinek, találkozunk legközelebb itt a Bitangyó Rádióban, sziasztok!

0: Pihtongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Italo Café, a Pitangió Rádióval. Csak ínyedzek meg. Don't Wolf Attilával. Italo Café, a Pitangió Rádióval. Csak ínyedzek.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Valastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Valastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Pitangó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mit a New Level.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: 90-es.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

0: Euro Dance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
3: A Bitangyó Rádió.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozáson megállás

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Pszillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Pszillel. Lazulás Pszillel.